0: un italiano vero.
1: Must be what keeps your hair up.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma reggel 8 órakor megkezdődött a jelentkezés a belföldi üdülésre felhasználható turisztikai utalványokra. Az állam 30 ezer egyenként 10 ezer dinár értékű utalványt oszt ki azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 80 ezer dinárt. A kérelmeket a szerbiai posta kirendeltségen lehet benyújtani. Szerbiában a mostani hőhullám idejére sem vezettek be olyan konkrét és kötelező intézkedéseket, amelyek valamennyi munkavállalót védenének a szélsőséges meleg következményeitől. A hatályos előírások mellett továbbra is elsősorban ajánlások szabályozzák, hogyan kellene a munkát megszervezni a magas hőmérséklet idején, mondta Mario Rejanovic munkajogi szakértő az N1-nek. Több szerbiai határátkelőn is jelentős torlódások alakultak ki hétfő reggel. A személyautóknak a leghosszabb ideig Gradinánál kellett várakozniuk. A Bulgária felé kilépők mintegy 80 perc alatt jutottak át a határon, közölte a határrendészet adataira hivatkozva a 021.rs. Bátrovcinál a Horvátország felé vezető oldalon körülbelül egy órás volt a várakozás. A Szerbiai Automotoros Szövetség arra figyelmeztetett, hogy ehhez hozzá kell számítani a horvát határellenőrzésnél eltöltött időt is, amely gyakran jóval hosszabb a szerbiai oldalon mértnél. Két helikopter ütközött össze erdőtűz oltása közben Görögország nyugati részén, Attika térségben. A személyzet két tagját könnyebb sérülésekkel mentették ki, ketten azonban életüket vesztették. A helikopterek felkutatásában azok a tűzoltó egységek is részt vettek, amelyek a tűz oltásán dolgoztak. A baleset okainak kivizsgálása folyamatban van. Míg térségünkben a hőségtől és az aszálytól szenvedünk, Németországban halálos viharok tombolnak. Egy 28 éves férfi meghalt, többen pedig megsérültek, amikor heves vihar söpört végig péntek este a kelet-németországi Szász-Svájci régióján. A mentőegységeknek több tucat embert kellett kimenekíteniük a térségből. 13 versenyző képviseli Szerbiát az augusztus 10-e és 16-a között megrendezendő Birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Zsejko Obradovic megbízott szövetségi kapitány szerint 2-3 érem megszerzése már kiemelkedő eredménynek számítana. Aranyérmet nyert Martin Mackovic és Nikolaj Pimenov az evezős Európa-bajnokság férfi két pár evezős számában. A szerbiai kettős elsőként ér célba a 2000 méteres döntőben, írja a Tanyog. Vajdaságban tovább fokozódik a hőség, ma az ország északi részén helyenként 40 fokot is mérhetnek, a hőhullám pedig várhatóan csütörtökön tetőzik. A következő napokban derült, csapadékmentes idő és rendkívül meleg éjszakák várhatók. Újvidéken és Belgrádban a legalacsonyabb hőmérséklet is több napon át 25 fok fölött maradhat. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

eladó két láncföld a hetedik dűlőben. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 024 854 433

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importát és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma reggel 8 órakor megkezdődött a jelentkezés a belföldi üdülésre felhasználható turisztikai utalványokra. Az állam 30 ezer egyenként 10 ezer dinár értékű utalványt oszt ki azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 80 ezer dinárt. A kérelmeket a szerbiai posta kirendeltségén lehet benyújtani. Szerbiában a mostani hőhullám idejére sem vezettek be olyan konkrét és kötelező intézkedéseket, amelyek valamennyi munkavállalót védenének a szélsőséges meleg következményeitől. A hatályos előírások mellett továbbra is elsősorban ajánlások szabályozzák, hogyan kellene a munkát megszervezni a magas hőmérséklet idején, mondta Mario Rejanovic munkajogi szakértő az N1-nek. Több szerbiai határátkelőn is jelentős torlódások alakultak ki hétfő reggel. A személyautóknak a leghosszabb ideig Gradinánál kellett várakozniuk, a Bulgária felé kilépők mintegy 80 perc alatt jutottak át a határon, közölte a határrendészet adataira hivatkozva a 021.rs. Bátrovcinál a Horvátország felé vezető oldalon körülbelül egy órás volt a várakozás. A Szerbiai Automotoros Szövetség arra figyelmeztetett, hogy ehhez hozzá kell számítani a horvát határellenőrzésnél eltöltött időt is, amely gyakran jóval hosszabb a szerbiai oldalon mértnél. Két helikopter ütközött össze erdőtűz oltása közben Görögország nyugati részén, Attika térségben. A személyzet két tagját könnyebb sérülésekkel mentették ki, ketten azonban életüket vesztették. A helikopterek felkutatásában azok a tűzoltóegységek is részt vettek, amelyek a tűz oltásán dolgoztak. A baleset okainak kivizsgálása folyamatban van. Míg térségünkben a hőségtől és az aszálytól szenvedünk, Németországban halálos viharok tombolnak. Egy 28 éves férfi meghalt, többen pedig megsérültek, amikor heves vihar söpört végig péntek este a kelet-németországi Szász-Svájci régióján. A mentőegységeknek több tucat embert kellett kimenekíteniük a térségből. 13 versenyző képviseli Szerbiát az augusztus 10-e és 16-a között megrendezendő Birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Zsajko Obradovic megbízott szövetségi kapitány szerint 2-3 érem megszerzése már kiemelkedő eredménynek számítana. Aranyérmet nyert Martin Mackovics és Nikolaj Pimenov az evezős Európa-bajnokság férfi kétpárevezős számában. A szerbiai kettős elsőként ér célba a 2000 méteres döntőben, írja a Tanyog. Vajdaságban tovább fokozódik a hőség, ma az ország északi részén helyenként 40 fokot is mérhetnek, a hőhullám pedig várhatóan csütörtökön tetőzik. A következő napokban derült, csapadékmentes idő és rendkívül meleg éjszakák várhatók. Újvidéken és Belgrádban a legalacsonyabb hőmérséklet is több napon át 25 fok fölött maradhat. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Nem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni. Hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importát és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A tartományi kormánnyal és a tartományi egészségügyi titkársággal való eredményes kapcsolattartásnak köszönhetően az adai egészséghez ismét sikeres pályázatot tudhat magáinak. A titkárság támogatásának köszönhetően az intézmény gépparkja egy Skoda Fabia Essence személyautóval bővült. Az új jármű elsősorban a terepes szolgálat, a terepi orvosi vizitek és ápolói ellátás, valamint a védőnői szolgálat mindennapi munkáját fogja segíteni községünk területén. Ez a beszerzés folytatása az elmúlt évek sikeres projektjeinek, amelyek során korábban már új mentőautóval és a dialízisre szorulók szállítására alkalmas kombival is gazdagodott az intézmény.

Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegő hőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletveszés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma reggel 8 órakor megkezdődött a jelentkezés a belföldi üdülésre felhasználható turisztikai utalványokra. Az állam 30 ezer egyenként 10 ezer dinár értékű utalványt oszt ki azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 80 ezer dinárt. A kérelmeket a szerbiai posta kirendeltségein lehet benyújtani. Szerbiában a mostani hőhullám idejére sem vezettek be olyan konkrét és kötelező intézkedéseket, amelyek valamennyi munkavállalót védenének a szélsőséges meleg következményeitől. A hatályos előírások mellett továbbra is elsősorban ajánlások szabályozzák, hogyan kellene a munkát megszervezni a magas hőmérséklet idején, mondta Mario Rejanovic munkajogi szakértő az N1-nek. Több szerbiai határátkelőn is jelentős torlódások alakultak ki hétfő reggel. A személyautóknak a leghosszabb ideig Radinánál kellett várakozniuk, a Bulgária felé kilépők mintegy 80 perc alatt jutottak át a határon, közölte a határrendészet adataira hivatkozva a 021.rs. Bátrovcinál a Horvátország felé vezető oldalon körülbelül egy órás volt a várakozás. A Szerbiai Automotoros Szövetség arra figyelmeztetett, hogy ehhez hozzá kell számítani a horvát határellenőrzésnél eltöltött időt is, amely gyakran jóval hosszabb a szerbiai oldalon mértnél. Két helikopter ütközött össze erdőtűz oltása közben Görögország nyugati részén, Attika térségben. A személyzet két tagját könnyebb sérülésekkel mentették ki, ketten azonban életüket vesztették. A helikopterek felkutatásában azok a tűzoltóegységek is részt vettek, amelyek a tűz oltásán dolgoztak. A baleset okainak kivizsgálása folyamatban van. Míg térségünkben a hőségtől és az aszálytól szenvedünk, Németországban halálos viharok tombolnak. Egy 28 éves férfi meghalt, többen pedig megsérültek, amikor heves vihar söpört végig péntek este a kelet-németországi Szász-Svájci régióján. A mentőegységeknek több tucat embert kellett kimenekíteniük a térségből. 13 versenyző képviseli Szerbiát az augusztus 10-e és 16-a között megrendezendő Birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Zsajko Obradovic megbízott szövetségi kapitány szerint 2-3 érem megszerzése már kiemelkedő eredménynek számítana. Aranyérmet nyert Martin Mackovics és Nikolaj Pimenov az evezős Európa-bajnokság férfi két pár evezős számában. A szerbiai kettős elsőként ér célba a 2000 méteres döntőben, írja a Tanyog. Vajdaságban tovább fokozódik a hőség, ma az ország északi részén helyenként 40 fokot is mérhetnek, a hőhullám pedig várhatóan csütörtökön tetőzik. A következő napokban derült, csapadékmentes idő és rendkívül meleg éjszakák várhatók. Újvidéken és Belgrádban a legalacsonyabb hőmérséklet is több napon át 25 fok fölött maradhat. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

107,7 GHz. For a better day.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Un pasito.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma reggel 8 órakor megkezdődött a jelentkezés a belföldi üdülésre felhasználható turisztikai utalványokra. Az állam 30 ezer egyenként 10 ezer dinár értékű utalványt oszt ki azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 80 ezer dinárt. A kérelmeket a szerbiai posta kirendeltségein lehet benyújtani. Szerbiában a mostani hőhullám idejére sem vezettek be olyan konkrét és kötelező intézkedéseket, amelyek valamennyi munkavállalót védenének a szélsőséges meleg következményeitől. A hatályos előírások mellett továbbra is elsősorban ajánlások szabályozzák, hogyan kellene a munkát megszervezni a magas hőmérséklet idején, mondta Mario Rejanovic munkajogi szakértő az N1-nek. Több szerbiai határátkelőn is jelentős torlódások alakultak ki hétfő reggel. A személyautóknak a leghosszabb ideig Radinánál kellett várakozniuk, a Bulgária felé kilépők mintegy 80 perc alatt jutottak át a határon, közölte a határrendészet adataira hivatkozva a 021.rs. Bátrovcinál a Horvátország felé vezető oldalon körülbelül egy órás volt a várakozás. A Szerbiai Automotoros Szövetség arra figyelmeztetett, hogy ehhez hozzá kell számítani a horvát határellenőrzésnél eltöltött időt is, amely gyakran jóval hosszabb a szerbiai oldalon mértnél. Két helikopter ütközött össze erdőtűz oltása közben Görögország nyugati részén, Attika térségben. A személyzet két tagját könnyebb sérülésekkel mentették ki, ketten azonban életüket vesztették. A helikopterek felkutatásában azok a tűzoltó egységek is részt vettek, amelyek a tűz oltásán dolgoztak. A baleset okainak kivizsgálása folyamatban van. Míg térségünkben a hőségtől és az aszálytól szenvedünk, Németországban halálos viharok tombolnak. Egy 28 éves férfi meghalt, többen pedig megsérültek, amikor heves vihar söpört végig péntek este a kelet-németországi Szász svájci régióján. A mentőegységeknek több tucat embert kellett kimenekíteniük a térségből. 13 versenyző képviseli Szerbiát az augusztus 10-e és 16-a között megrendezendő Birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Zsejko Obradovic megbízott szövetségi kapitány szerint 2-3 érem megszerzése már kiemelkedő eredménynek számítana. Aranyérmet nyert Martin Mackovics és Nikolaj Pimenov az evezős Európa-bajnokság férfi két pár evezős számában. A szerbiai kettős elsőként ér célba a 2000 méteres döntőben, írja a Tanyog. Vajdaságban tovább fokozódik a hőség, ma az ország északi részén helyenként 40 fokot is mérhetnek, a hőhullám pedig várhatóan csütörtökön tetőzik. A következő napokban derült, csapadékmentes idő és rendkívül meleg éjszakák várhatók. Újvidéken és Belgrádban a legalacsonyabb hőmérséklet is több napon át 25 fok fölött maradhat. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegő hőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapor a szívverés vagy eszméletveszés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

0: ellen.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A tartományi kormánnyal és a tartományi egészségügyi titkársággal való eredményes kapcsolattartásnak köszönhetően az adai egészséghez ismét sikeres pályázatot tudhat magáinak. A titkárság támogatásának köszönhetően az intézmény gépparkja egy Skoda Fabia Essence személyautóval bővült. Az új jármű elsősorban a terepes szolgálat, a terepi orvosi vizitek és ápolói ellátás, valamint a védőnői szolgálat mindennapi munkáját fogja segíteni községünk területén. Ez a beszerzés folytatása az elmúlt évek sikeres projektjeinek, amelyek során korábban már új mentőautóval és a dialízisre szorulók szállítására alkalmas kombival is gazdagodott az intézmény.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma reggel 8 órakor megkezdődött a jelentkezés a belföldi üdülésre felhasználható turisztikai utalványokra. Az állam 30 ezer egyenként 10 ezer dinár értékű utalványt oszt ki azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 80 ezer dinárt. A kérelmeket a szerbiai posta kirendeltségein lehet benyújtani. Szerbiában a mostani hőhullám idejére sem vezettek be olyan konkrét és kötelező intézkedéseket, amelyek valamennyi munkavállalót védenének a szélsőséges meleg következményeitől. A hatályos előírások mellett továbbra is elsősorban ajánlások szabályozzák, hogyan kellene a munkát megszervezni a magas hőmérséklet idején, mondta Mario Rejanovic munkajogi szakértő az N1-nek. Több szerbiai határátkelőn is jelentős torlódások alakultak ki hétfő reggel. A személyautóknak a leghosszabb ideig Radinánál kellett várakozniuk, a Bulgária felé kilépők mintegy 80 perc alatt jutottak át a határon, közölte a határrendészet adataira hivatkozva a 021.rs. Bátrovcinál a Horvátország felé vezető oldalon körülbelül egy órás volt a várakozás. A Szerbiai Automotoros Szövetség arra figyelmeztetett, hogy ehhez hozzá kell számítani a horvát határellenőrzésnél eltöltött időt is, amely gyakran jóval hosszabb a szerbiai oldalon mértnél. Két helikopter ütközött össze erdőtűz oltása közben Görögország nyugati részén, Attika térségben. A személyzet két tagját könnyebb sérülésekkel mentették ki, ketten azonban életüket vesztették. A helikopterek felkutatásában azok a tűzoltó egységek is részt vettek, amelyek a tűz oltásán dolgoztak. A baleset okainak kivizsgálása folyamatban van. Míg térségünkben a hőségtől és az aszálytól szenvedünk, Németországban halálos viharok tombolnak. Egy 28 éves férfi meghalt, többen pedig megsérültek, amikor heves vihar söpört végig péntek este a kelet-németországi Szász-Svájci régióján. A mentőegységeknek több tucat embert kellett kimenekíteniük a térségből. 13 versenyző képviseli Szerbiát az augusztus 10-e és 16-a között megrendezendő Birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Zsajko Obradovic megbízott szövetségi kapitány szerint 2-3 érem megszerzése már kiemelkedő eredménynek számítana. Aranyérmet nyert Martin Mackovics és Nikolaj Pimenov az evezős Európa-bajnokság férfi kétpárevezős számában. A szerbiai kettős elsőként ér célban a 2000 méteres döntőben, írja a Tanyog. Vajdaságban tovább fokozódik a hőség, ma az ország északi részén helyenként 40 fokot is mérhetnek, a hőhullám pedig várhatóan csütörtökön tetőzik. A következő napokban derült, csapadékmentes idő és rendkívül meleg éjszakák várhatók. Újvidéken és Belgrádban a legalacsonyabb hőmérséklet is több napon át 25 fok fölött maradhat. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!
2: Reklámok következnek.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Transz Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563. Eladó két lánc föld a 7. düllőben. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 024 854 435.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Nagyredák Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma reggel 8 órakor megkezdődött a jelentkezés a belföldi üdülésre felhasználható turisztikai utalványokra. Az állam 30 ezer egyenként 10 ezer dinár értékű utalványt oszt ki azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 80 ezer dinárt. A kérelmeket a szerbiai posta kirendeltségein lehet benyújtani. Szerbiában a mostani hőhullám idejére sem vezettek be olyan konkrét és kötelező intézkedéseket, amelyek valamennyi munkavállalót védenének a szélsőséges meleg következményeitől. A hatályos előírások mellett továbbra is elsősorban ajánlások szabályozzák, hogyan kellene a munkát megszervezni a magas hőmérséklet idején, mondta Mario Rejanovic munkajogi szakértő az N1-nek. Több szerbiai határátkelőn is jelentős torlódások alakultak ki hétfő reggel. A személyautóknak a leghosszabb ideig Radinánál kellett várakozniuk, a Bulgária felé kilépők mintegy 80 perc alatt jutottak át a határon, közölte a határrendészet adataira hivatkozva a 021.rs. Bátrovcinál a Horvátország felé vezető oldalon körülbelül egy órás volt a várakozás. A Szerbiai Automotoros Szövetség arra figyelmeztetett, hogy ehhez hozzá kell számítani a horvát határellenőrzésnél eltöltött időt is, amely gyakran jóval hosszabb a szerbiai oldalon mértnél. Két helikopter ütközött össze erdőtűz oltása közben Görögország nyugati részén, Attika térségben. A személyzet két tagját könnyebb sérülésekkel mentették ki, ketten azonban életüket vesztették. A helikopterek felkutatásában azok a tűzoltó egységek is részt vettek, amelyek a tűz oltásán dolgoztak. A baleset okainak kivizsgálása folyamatban van. Míg térségünkben a hőségtől és az aszálytól szenvedünk, Németországban halálos viharok tombolnak. Egy 28 éves férfi meghalt, többen pedig megsérültek, amikor heves vihar söpört végig péntek este a kelet-németországi Szász-Svájci régióján. A mentőegységeknek több tucat embert kellett kimenekíteniük a térségből. 13 versenyző képviseli Szerbiát az augusztus 10-e és 16-a között megrendezendő Birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Zsajko Obradovic megbízott szövetségi kapitány szerint 2-3 érem megszerzése már kiemelkedő eredménynek számítana. Aranyérmet nyert Martin Mackovics és Nikolaj Pimenov az evezős Európa-bajnokság férfi kétpár evezős számában. A szerbiai kettős elsőként ér célba a 2000 méteres döntőben, írja a Tanyog. Vajdaságban tovább fokozódik a hőség, ma az ország északi részén helyenként 40 fokot is mérhetnek, a hőhullám pedig várhatóan csütörtökön tetőzik. A következő napokban derült, csapadékmentes idő és rendkívül meleg éjszakák várhatók. Újvidéken és Belgrádban a legalacsonyabb hőmérséklet is több napon át 25 fok fölött maradhat. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották! Látom!

Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegő hőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletveszés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

A tartományi kormánnyal és a tartományi egészségügyi titkársággal való eredményes kapcsolattartásnak köszönhetően az Adai Egészséghez ismét sikeres pályázatot tudhat magáénak. A titkárság támogatásának köszönhetően az intézmény gépparkja egy Skoda Fabia Essence személyautóval bővült. Az új jármű elsősorban a terepes szolgálat, a terepi orvosi vizitek és ápolói ellátás, valamint a védőnői szolgálat mindennapi munkáját fogja segíteni községünk területén. Ez a beszerzés folytatása az elmúlt évek sikeres projektjeinek, amelyek során korábban már új mentőautóval és a dialízisre szorulók szállítására alkalmas kombival is gazdagodott az intézmény.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: nekem nem kell.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma reggel 8 órakor megkezdődött a jelentkezés a belföldi üdülésre felhasználható turisztikai utalványokra. Az állam 30 ezer egyenként 10 ezer dinár értékű utalványt oszt ki azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 80 ezer dinárt. A kérelmeket a szerbiai posta kirendeltségein lehet benyújtani. Szerbiában a mostani hőhullám idejére sem vezettek be olyan konkrét és kötelező intézkedéseket, amelyek valamennyi munkavállalót védenének a szélsőséges meleg következményeitől. A hatályos előírások mellett továbbra is elsősorban ajánlások szabályozzák, hogyan kellene a munkát megszervezni a magas hőmérséklet idején, mondta Mario Rejanovic munkajogi szakértő az N1-nek. Több szerbiai határátkelőn is jelentős torlódások alakultak ki hétfő reggel. A személyautóknak a leghosszabb ideig Radinánál kellett várakozniuk, a Bulgária felé kilépők mintegy 80 perc alatt jutottak át a határon, közölte a határrendészet adataira hivatkozva a 021.rs. Bátrovcinál a Horvátország felé vezető oldalon körülbelül egy órás volt a várakozás. A Szerbiai Automotoros Szövetség arra figyelmeztetett, hogy ehhez hozzá kell számítani a horvát határellenőrzésnél eltöltött időt is, amely gyakran jóval hosszabb a szerbiai oldalon mértnél. Két helikopter ütközött össze erdőtűz oltása közben Görögország nyugati részén, Attika térségben. A személyzet két tagját könnyebb sérülésekkel mentették ki, ketten azonban életüket vesztették. A helikopterek felkutatásában azok a tűzoltóegységek is részt vettek, amelyek a tűz oltásán dolgoztak. A baleset okainak kivizsgálása folyamatban van. Míg térségünkben a hőségtől és az aszálytól szenvedünk, Németországban halálos viharok tombolnak. Egy 28 éves férfi meghalt, többen pedig megsérültek, amikor heves vihar söpört végig péntek este a kelet-németországi Szász-Svájci régióján. A mentőegységeknek több tucat embert kellett kimenekíteniük a térségből. 13 versenyző képviseli Szerbiát az augusztus 10-e és 16-a között megrendezendő Birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Zsajko Obradovic megbízott szövetségi kapitány szerint 2-3 érem megszerzése már kiemelkedő eredménynek számítana. Aranyérmet nyert Martin Mackovics és Nikolaj Pimenov az evezős Európa-bajnokság férfi két pár evezős számában. A szerbiai kettős elsőként ér célba a 2000 méteres döntőben, írja a Tanyog. Vajdaságban tovább fokozódik a hőség, ma az ország északi részén helyenként 40 fokot is mérhetnek, a hőhullám pedig várhatóan csütörtökön tetőzik. A következő napokban derült, csapadékmentes idő és rendkívül meleg éjszakák várhatók. Újvidéken és Belgrádban a legalacsonyabb hőmérséklet is több napon át 25 fok fölött maradhat. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importát és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

legfrissebb slágerek az Adai Rádión.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma reggel 8 órakor megkezdődött a jelentkezés a belföldi üdülésre felhasználható turisztikai utalványokra. Az állam 30 ezer egyenként 10 ezer dinár értékű utalványt oszt ki azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 80 ezer dinárt. A kérelmeket a szerbiai posta kirendeltségen lehet benyújtani. Szerbiában a mostani hőhullám idejére sem vezettek be olyan konkrét és kötelező intézkedéseket, amelyek valamennyi munkavállalót védenének a szélsőséges meleg következményeitől. A hatályos előírások mellett továbbra is elsősorban ajánlások szabályozzák, hogyan kellene a munkát megszervezni a magas hőmérséklet idején, mondta Mario Rejanovic munkajogi szakértő az N1-nek. Több szerbiai határátkelőn is jelentős torlódások alakultak ki hétfő reggel. A személyautóknak a leghosszabb ideig Radinánál kellett várakozniuk, a Bulgária felé kilépők mintegy 80 perc alatt jutottak át a határon, közölte a határrendészet adataira hivatkozva a 021.rs. Bátrovcinál a Horvátország felé vezető oldalon körülbelül egy órás volt a várakozás. A szerbiai automotoros szövetség arra figyelmeztetett, hogy ehhez hozzá kell számítani a horvát határellenőrzésnél eltöltött időt is, amely gyakran jóval hosszabb a szerbiai oldalon mértnél. Két helikopter ütközött össze erdőtűz oltása közben Görögország nyugati részén, Attika térségben. A személyzet két tagját könnyebb sérülésekkel mentették ki, ketten azonban életüket vesztették. A helikopterek felkutatásában azok a tűzoltó egységek is részt vettek, amelyek a tűz oltásán dolgoztak. A baleset okainak kivizsgálása folyamatban van. Míg térségünkben a hőségtől és az aszálytól szenvedünk, Németországban halálos viharok tombolnak. Egy 28 éves férfi meghalt, többen pedig megsérültek, amikor heves vihar söpört végig péntek este a kelet-németországi Szász-Svájci régióján. A mentőegységeknek több tucat embert kellett kimenekíteniük a térségből. 13 versenyző képviseli Szerbiát az augusztus 10-e és 16-a között megrendezendő Birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Zsajko Obradovic megbízott szövetségi kapitány szerint 2-3 érem megszerzése már kiemelkedő eredménynek számítana. Aranyérmet nyert Martin Mackovic és Nikolaj Pimenov az evezős Európa-bajnokság férfi két pár evezős számában. A szerbiai kettős elsőként ér célba a 2000 méteres döntőben, írja a Tanjug. Vajdaságban tovább fokozódik a hőség, ma az ország északi részén helyenként 40 fokot is mérhetnek, a hőhullám pedig várhatóan csütörtökön tetőzik. A következő napokban derült csapadékmentes idő és rendkívül meleg éjszakák várhatók. Újvidéken és Belgrádban a legalacsonyabb hőmérséklet is több napon át 25 fok fölött maradhat. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktrans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

szem talán. Eladó két láncföld a hetedik düllőben. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 024 854 435.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A rovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

0: A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma reggel 8 órakor megkezdődött a jelentkezés a belföldi üdülésre felhasználható turisztikai utalványokra. Az állam 30 ezer egyenként 10 ezer dinár értékű utalványt oszt ki azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 80 ezer dinárt. A kérelmeket a szerbiai posta kirendeltségen lehet benyújtani. Szerbiában a mostani hőhullám idejére sem vezettek be olyan konkrét és kötelező intézkedéseket, amelyek valamennyi munkavállalót védenének a szélsőséges meleg következményeitől. A hatályos előírások mellett továbbra is elsősorban ajánlások szabályozzák, hogyan kellene a munkát megszervezni a magas hőmérséklet idején, mondta Mario Rejanovic munkajogi szakértő az N1-nek. Több szerbiai határátkelőn is jelentős torlódások alakultak ki hétfő reggel. A személyautóknak a leghosszabb ideig Radinánál kellett várakozniuk, a Bulgária felé kilépők mintegy 80 perc alatt jutottak át a határon, közölte a határrendészet adataira hivatkozva a 021.rs. Bátrovcinál a Horvátország felé vezető oldalon körülbelül egy órás volt a várakozás. A Szerbiai Automotoros Szövetség arra figyelmeztetett, hogy ehhez hozzá kell számítani a horvát határellenőrzésnél eltöltött időt is, amely gyakran jóval hosszabb a szerbiai oldalon mértnél. Két helikopter ütközött össze erdőtűz oltása közben Görögország nyugati részén, Attika térségben. A személyzet két tagját könnyebb sérülésekkel mentették ki, ketten azonban életüket vesztették. A helikopterek felkutatásában azok a tűzoltó egységek is részt vettek, amelyek a tűz oltásán dolgoztak. A baleset okainak kivizsgálása folyamatban van. Míg térségünkben a hőségtől és az aszálytól szenvedünk, Németországban halálos viharok tombolnak. Egy 28 éves férfi meghalt, többen pedig megsérültek, amikor heves vihar söpört végig péntek este a kelet-németországi Szász-Svájci régióján. A mentőegységeknek több tucat embert kellett kimenekíteniük a térségből. 13 versenyző képviseli Szerbiát az augusztus 10-e és 16-a között megrendezendő Birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Zsajko Obradovic megbízott szövetségi kapitány szerint 2-3 érem megszerzése már kiemelkedő eredménynek számítana. Aranyérmet nyert Martin Mackovic és Nikolaj Pimenov az evezős Európa-bajnokság férfi két pár evezős számában. A szerbiai kettős elsőként ér célba a 2000 méteres döntőben, írja a Tanjog. Vajdaságban tovább fokozódik a hőség, ma az ország északi részén helyenként 40 fokot is mérhetnek, a hőhullám pedig várhatóan csütörtökön tetőzik. A következő napokban derült csapadékmentes idő és rendkívül meleg éjszakák várhatók. Újvidéken és Belgrádban a legalacsonyabb hőmérséklet is több napon át 25 fok fölött maradhat. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegő hőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletveszés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A tartományi kormánnyal és a tartományi egészségügyi titkársággal való eredményes kapcsolattartásnak köszönhetően az Adai Egészséghez ismét sikeres pályázatot tudhat magáénak. A titkárság támogatásának köszönhetően az intézmény gépparkja egy Skoda Fabia Essence személyautóval bővült. Az új jármű elsősorban a terepes szolgálat, a terepi orvosi vizitek és ápolói ellátás, valamint a védőnői szolgálat mindennapi munkáját fogja segíteni községünk területén. Ez a beszerzés folytatása az elmúlt évek sikeres projektjeinek, amelyek során korábban már új mentőautóval és a dialízisre szorulók szállítására alkalmas kombival is gazdagodott az intézmény.

Nem laptop, nem

Thank you.